0: Bundája szép, ha szűcse ék. Semmelweis utca 9.
1: Legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffmann a központi városháza üzletházában.

Küldök néked egy napoidon. Benne zokog a szívem, ez a kis dal mindenem, hogyha felsír majd egy hús éjszakát.

ez a szerelem életem mindenem már. A sors majd úgyis elszakít,

Panamá. Nekem az élet csókos szerelmes álom, csak arra kérlek, légy a szerelmes párom.

a te szerelmem, kedvesem. Legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem mindenem. A sors majd

réges-régen hajdanában együtt jártunk iskolába a Krém is és én is. Óben, óben jó. Hogy mi egymást el nem hagyjuk, azt egymásnak megfogadtuk a Krém is és én is. Katakató. Nem volt még két ilyen gimpli, együtt jártunk, mint kék

Uriași, uriași, mâncă pe spatu. Odcinatum tarso stigat, medio rasta lei stigat, okrini stigini, uva uva jo. Egy néhányszor így megbuktunk, egy kis pénzt is félre dugtunk, a krém is, és én is, mi kapasztató. Összenével rosszba jóban, együtt ültünk a markóban, együtt szít.

Azt mondtuk, hogy ez nem élet, vegyünk inkább feleséget. A krén is, és én is. Óbe, jó! Házas élet, környi drága, csináljuk kompániába. A krén is, és én is. Mi kapaktató, mentünk az oltár elébe, mint ő.

0: Nem sokára jött a gólya.
1: Vajon ki az okozója, a krémis és én is? Ó, be jó.
0: Örvendünk a kis babának, és tüttetjük ma papának, a krémis és én is.
1: Mi kacsuk tattó?

0: Valerie krém, Valerie púder, Valerie rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.
1: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.

Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: when other fish go swimming back. And then with great speed they head for...
1: What a head for? Head for, yes, for seaweed. To make some movie.
0: Aha! The chorus is singing. Beautiful, beautiful. I like it. Just like in a church. I'm afraid I'm getting Churchill. Oh, stop that craze, Leo, won't you? I had two girlfriends away up north. They once was no bound to mouth the fall. One did a sweater, but one did better. She makes a movie.
1: Yay! Everybody makes some whoopee.
2: Ida, Ida! Ida, Ida, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok a rádigóból. Eppedig itt a rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éjjj, rádigó, rádigó, technika vívmánya, ez még te se tudod.
3: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

kell csúha, csók kell csúha, bármit kírtak csú. Ha csú, ha csú, feleségeddel, ha nátinton vagy csú, csú, csú, csú, csú. Ha én csú, ha te csú, ha terelmed meg csak-csak közelébe csúszol. Csak néve halkan csú, csú, csú, csú, csúszol. Mert fő, hogy ne értsék,

okos lesz. Aki lassan járó ember, ugye bár a taxit vesz. Aki gondokban megőzül, soha tönkre nem mehet.

akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél. Akik másnak termet ásnak, azoknak szállnak.

Och när du kom ett kisbord, ja,

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Csütörtök. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
1: Vasárnap. Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

0: Dr. Weir's mystery will be continued shortly. Say, by the way, Doctor, is mystery your sole pleasure?
1: Young man, what could be more pleasant than mystery?
0: Well, music, for instance.
1: Music? Why, of course. Have you ever heard my clanking of chains?
0: Doctor, I'm afraid you've got me wrong. I mean the kind of music men hum or whistle when they feel on top of the world. And gentlemen, one of the many things that give you that tip-top feeling is the pleasure of being well-dressed. Perfect taste is a criterion, and in hats, there's nothing smarter than an Adam. From stem to stern, your Adam hat gives off that look of quality. You see quality in the carefully molded shape, and in the richness of the genuine all-fur felt, and in the subtle color shade. Next time you pass an Adam hat store or authorized dealer, stop in and try on an Adam. Once you see and wear an Adam hat, you'll agree that today, as before, Adam is one of America's outstanding hat values. Now, the good Dr. Weir.
2: Csendes panaszom, nekem nem volt tavaszom, nekem nem virul csak jégvirág, az ordon havason, nem volt mín orgonán, csókos május éjszakán, nem volt senki soha jó hozzám. Néha voltak esetek, azt hittem, hogy szeretek, úgy éreztem, hogy most végre mégis boldog lehetek, de az álom tova szállt, mielőtt valóra vált, és a szívem ideben úgy fáj. Minek a hold, minek az éj, amikor nincs az a veszély, hogy elemész lassan a szenvedély. Minek az ősz, minek a nyár, amikor nincs valaki már, akihez repülve mennék, ha vár. Van egy csendes panaszom, nekem nem volt tavaszom, nekem nem virult csak jégvirág az ordon havason, nem volt nyíl orgonám, csókos május éjszakán, nem volt senki soha jó.

0: jobban, csak is önről álmodom én ma titokban.
1: Halló!
0: Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Nem
0: érzi, hogy ég a szívem, és hogy én magát hogy szeretem.
1: Maga az, Miki, hát miért nem mondom?

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Rádió Budapest 2 és a telefonhíró mondó. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényez, díszeit szólt.

Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

0: persze, hogy bámuljál. Hogy legyen belőle főkapitány, hogyha nem bámulja az ezredes leányát?
1: Ezt a maga beszélek.
0: Készül. Persze, hogy készül. A vasorra készül, amit megrendeltem, nagyon jön.
1: Nem, maradok. Nekem itt lesz már még egy jelenetem. Egy nagyon hatásos jelenetem.
0: Hol már jól ennyi?
1: Nem érdekel.
0: Egy pillanatra. Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere,

képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakot György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúra Terjeszt Szövetkezet.

Nekem már nincs a földön rajtad kívül senki más. Az egész életem egy nagy szerelmi vallomás. Neked akkor is hiszek, mikor másé leszel. Tudom, nem tehetsz arról,

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: A Szabad Magyar Rádió hívja a magyar hallgatót.

szerelmes választ kér. A szívem adnám én is egyetlen csókodért. Miért szenvedünk hát mégis? Én jól tudom, hogy miért. Mindig az a perc, a legszebb perc, itt meg nem ad az élet, az a legszebb.

0: két mafla nem tud semmit se elintézni. Na de most én a kezembe veszem a dolgot! Aztán?
1: Aztán lesz pénzünk rakásra, mosásra, lakásra.
0: Ez bizony, babám, láb, szemem és pár.
1: Ez gubán, szabóra, ez dohány, adóra.
2: Sokok a Vitopovics.
0: Szemembe néz, a szakli kész, légyberész, szikremész, nem kell ahhoz semmi ész.
2: Szemembe néz, így beszélsz, úgy beszélsz, holnap úgy is tönkre mész.
0: Len, a falu végül lesz majd gaz.
2: Nem füstöl a kémény,
0: hogy menőt vacsorázunk.
2: Szemembe néz, így beszélsz, úgy beszélsz, végül

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

Pardon, most egy percre álljon meg a kép. Most egy nő mondja el a magánügyét. Egy kis diszkrét énekem, én egy úrhoz címezem.

0: egy szerény is gazdag leszek még, megvelem a szerencsét.
1: Ha ezzel érdemes lenne foglalkozni.

0: több termelés, olcsóbb árak, röltexboltok, dús raktárak.
1: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent szeretett himnuszai. Babics Mihály előadás következik.

kívánok az uraknak, jó estét! Remélem jól mulatnak, csak tessék! Én keresek egy embert,

bocsánat. Tíz óra múlva a szívem kigyúlt az éjjel szerelmes dalán.

Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

halált, mert szíve oly gonosz, és soha se lesz jó. Magának könnyesen volt talán, és nem tudja, hogy mi a szív. Az ékszer értékes csak magán, jobb lesz így talán, ha sose hív.

Dusty had his flop, but I don't fall for lollipops. I

0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.
2: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

and the stars begin to flicker in the sky.

el nappa csak magára gondol, én évek óta csak magáról álmodom. Úgy érzem, hogy maga lesz a végzete, attól félek, megbondít a szerelem. Szeretném tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, kicsoda maga. Greta Garbo, Tomi Tisza, Pejlova, sose voltak olyan.

Úgy érzem, hogy maga lesz a végzet. Azt hiszem, hogy megbolondít a szerelem. Szeretném tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, kicsoda maga.

hogy hány neve van, mert ha egy neje van, az is elég. Míg a perzsa egy ágy alá futó perzsa szőnyeget fő, kérdezem, minek néki közben egy nő. Szép hely, jó hely, Teherán, de ott is Teherán.

0: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr.
1: Внимание! Говорит Будапешт! Станция Свободный Кошут!
2: Záborský cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborský cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborský cukrász, 32-esek tere, 2.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.

fűs ez ő, csak körötte kering a föld. Nincs te nálad okosabb, kedvesebb, csinosabb, szívecském, ugye ez így van, a szó.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.
1: Arcápolásnál a lényeg, kaloderma készítmények.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, magyar elek háztartási előadása következik.

0: Katika, tika.
1: Katika, katika, hallgass rá, néked szól a muzsikán, itt elégünk édesebb vagy, mint a poposvár.
0: Hárman vagyunk ide ki, s mind megesküdtünk, hogy csak érted, vesztettük el, a jó tanetünk.

0: Nederlandse Omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt, een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jos den Brabander.
1: Az arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

0: a legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a Röltex áru.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

betét. Gyűlölöm az emlékedet, ez a pár nap mi volt neked? Kinek felelsz, kinek bűnhődsz érte? Gyűlölöm már életembe mindig tekintetett puha nagy bilincsét, szemed sarkán azt a vásod, azt a rejtett mosolygásod,

kezem betéve. Akármilyen csoda szép volt, az volt a baj, az a

0: Mibe kerül egy örökíró?
1: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
0: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
1: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
0: Hol kapható az Akron örökíró?
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.
3: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

mit mutogatsz, s az arcod felderül. Másnak szürke képek, ám de néked, azt jelenti, nem vagy egyedül.

csokoládé lapul meg zsebedben, mely csak az övé, egyedül övé, s már rohansz az utcán önfeledten, ott vonod a boldogság felé.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim...

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunowski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunowski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai Palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Boxi cipőkrém, olcsó és jó!

Saratam Fanny, Saratam Len, Saratam Kinney, Saratam Ben, Saratam Sylve, Saratam Föve, Sjö. Saratam Megi, Saratam Mar, Saratam Regi, Saratam Bar, Saratam Jobbrul, Saratam Balrul, Sjö. Megsúgom Saratam Délbe, Saratam Szélbe, Saratam Mindenki. Szeretem bajba, szeretem vajba, szeretem mint egy gép. Szeretem fenni, szeretem len, szeretem kinni, szeretem ben, szeretem sülve, szeretem főve, ső.

Éreznek kell, hogy mit érzek egyetlenem. Szívemnek te osztod a boldogságot, csupa napfény.

ahol még érte. Tudom, hogy ezt meg nem érte, talán sosem. És mégis kérve, kérlek, bízzál bennem, szeres vagy gyűlöl.

és a szemem, én tartalak tegnap, és holnap.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűs szobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dulcos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen, ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!

nyár, a Grand-Pulvár fényárban áll. Sétára vár a szajnapart, a kis Polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöpszája már csók.

mest. Át hallik ordítva onnét a közfal vékony gerezt. Elűzi reggel az álmom,

Hát merre tartson a polett? Kezébe még mindig ott van a rózsaszál. Az meg csókra áll. A szép fiam is ott van. Azt, kis polett még meddig sétál. És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár. A partot lepje a sár. Csókolják meg végre egymást.

0: mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtől. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
0: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
0: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
0: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.